0: Ák hajója ez alatt csak ringott, Józsi meg eközben jó nagyokat rángott. S így lőn, hogy a kormányos belebotlott, s aktáit vizsgálva rájaszolt. Ki is vagy te? Szólj! Miféle nemzet szült? Nem te hozod ránk a veszedelmet? És mondanéki, egészen kis gazda vagyok én, magától az Istentől jövök én. Nekem nincs közöm a világ bűnéhez, csak az az én bajom, hogy a népem éhez. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek, fogjátok és vigyétek ezt a gazdát, s már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta. Tornyán azonban jajgatott, nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hó, ruk, pusztuljon, aki nem kell! S nagyot locsant, s megcsöndesült a tenger. Az úr pedig len készített vala tordjának egy hatalmas cethalat, melynek száján fejjel előre hosszant, igaz nem túl símán, de lecsusszant. Mint azt önök is tudják, tordján, azaz Jónás könyve még hosszan folytatódik, de én itt abba hagyom, mert Antal József ennek örül a legjobban. Tordján ott ragad a halban. Hadd legyen egyszer az Antalnak is karácsonya.
1: Recs. Szakadt az eső, mintha déjà vu öntötték volna. Pára. A tó fölött szomorú fűz, tűbe cérnát. Kihalt a sétány, kavicsos út, a végén kastély, és peregnek az események. Lord Hastings feltolja a svájci sapkáját, és gyermekes örömmel tologatni kezdi fából készült vasútját. Az út szétszórt építőkockák közt halad. Ekkor Lady Anne csendesen felsír. Fél szem, az egyetlen, az inas, méltóság teljes mozdulattal húz egyet szájharmonikája rozsdás csavarján, és halkan játszani kezd. A háttérben képzeletbeli zenekar kíséri. Nem is rosszul. Kanapén fekszik Kriszti néni. Huzatot kapott. A névnapjára. Fekete átok nehezedik a kastélyra. Az ajtón dörömbölnek. Az inas kinyitja. Tépetten megjelenik az admirális. Rokon. Kezében velős csont. Belenéz. Rekedten kiáltja, föld. A hajón már minden kötél szakadt, és felszalad a toronyszobába. Toronyt szegez. Szólal meg szem, és megüvegesedik. Mindannyian érzik, hogy történni fog valami. A vasút lassabban megy. Zene egyre halkul. Fél kettőre elhal. Megszólal az ajtón álló. Az udvaron hollók. Lady Anne csodálkozva tűvel a kezében. Varjak. Mennydörgés. Szél fütyül úttörő sípom. A bagoly. Hú, hú. Villám. Kialszik. A fény. Sötét. Velőt rázó sítalp. Lady Anne remegve megszólal. Valami megfogta a kezem. Mi? Az indigó. Szem az inas úrnőjét nézi. Szemre való. A csendet a mozsár töri meg. Leesik.

és kezdődik az egyirányú borzalom. A fegyverszobában dörrenés. A vadász megitta a sörét. A konyhában mindenki gyanús. A fazék fedőnevet visel. Szakács is felkészült, kezében hurkatöltő. Fekve tölti az idejét. A hűtőszekrényben vérfagyasztó. Meleg ágyban a kertész ölébe ülteti a cselédlányt. Félnek. Kazánház. A sarokban szoknya. Az inas ráveti magát. Egy skót. A dudája. Rövidebbre fogja. Verekedés. Skót hátán skót. Szem is ott van. Szemet a szemért. A fűtőki volt katona most csípőből tüzel. Őrület. A hálószobában félbe maradt kísértet folyik. Alkémia. Az óra annyit üt, amennyit akar. Ráhagyják. Most nem számít. Lord Hastings megsértődik. Felhúzza az órát. Járni kezd. Majd arccal a vasút felé. A folyosón elhelyezett telefonon pókháló. A parkban egy detektív lapul. Átment rajta az úthenger. A pincében nyilkosság történt. Valakit lelőttek. Komámasszony, hol az ólom? Szem nem hisz a szemének. Tompa robaj. Minden eltűnik. A nap kisüt. Aztán ismét esni kezd az eső és a részvények ára. Az árok parton borostás képű hobó ázik. És oboázik.

Szeretettel üdvözlöm Önöket! Tolnai András magyar nóta énekes vagyok. Ha Önök is szeretik a magyar zenét kiváló magyar előadók tolmácsolásában, akkor hallgassák a legkedveltebb, a Merci Rádiót. Éjjel-nappal 100% magyar zene. Én is ezt hallgatom.

0: Most egy bakonypölöskei hadgyakorlatra látogatunk el Usztis Mátyással és Bölöcki Józseffel.
1: Military control United States. Well, we are here in Hungary, Soviet Union, Czechoslovakia together. Army control, time is over. Coordination point, control 747109, over. Bakony Polushka, yeah. 213, Ardas Tevel and Chesnek. Yeah, but we can say intercontinent ballistic rockets, hand granate, Mr. Kolesnikov, Stalin Orgona, and certainly Molotov cocktail. We have here nothing in COCOM list. Does it pick fondly in here to save it? Back one time.
2: Mi van olaj vagyok? Mit tudósol itt jó ember? Kelemen főad nagy vizsgáló előjáró. Mi az a V-betű a sapkádon, kis ember? Vadliba ősbe vagy te? Mi az a V-betű?
1: I am Major MacArthur from United States Military Control. MacArthur.
2: Várjál, kisgyerek, ne adaljál, mert egy büdös szót nem értek ebből az egész. Hogy áll itt előttem? Tegyél a lábát, hogy a vakondok agyrázkódást kapja.
1: I am MacArthur, MacArthuring.
2: Főthöz csapnak, mint Luther a tintatartó, te.
1: Second fun. Yes,
2: sir. Milyen MacArthur? Kelemen főad nagy vagyok. Mi a pálya?
1: Yes, sir.
2: Mi van
1: megkegő?
2: Hol a
1: kevót
2: nekem egy
1: kecském,
2: tudod-e?
1: Igen? Yes, sir. My actor makes
2: a fine. Milyen sző? Ne magyarázzam. A színodánként borotválkozom. Előjárók vannak.
1: Can you tell me, please, where can I telephone to Washington? I must telephone, please. Can you help me?
2: Telefon ne legyél szemét, mert menj a bokorba, azt telefonálj egy.
1: Excuse me, Mr. Pinnator, please, can you tell me how many...
2: Nem értem, ez milyen tájszólásban bekeg maga jó ember. Bevonultak reggel Kisvárdáról a Dakoták, azt se értettem, de ez pláne.
1: I am from United States of America. How much rakéta is to fly?
2: Rakéta? Ez pólió, ez nem siet, öcsém. Nincs is semmi gond. Várjál, nagyember, add ide a bekegőt csak, ide a főad nagybácsinak. Figyelj már. Ezt nem értem, ezt jelentem, ezt nem értem. Átállok a Kossuthra, várj. Halló, sasmadár! Itt Sárgarigó. Őnagyeftás, jelentem, kémet fogtam. Rendeltes ruhában egy olajbogyó harci sapkába. És oda? Értettem. Amerikai megfigyelő? Hújújúj. Ez valami titkos nyelven visszafele beszélt. Leöntöttem vegytintával, úgyse értem. Értettem. Kérek engedni, bocsánatot kérni. Ja. Vége. Figyelj, jó ember, hogy is mondjam, izvinyítje minnyá. Jézus Mária, ez meleg volt, ha nem figyelek oda, megnyerjük a harmadik világháborút.
3: Kapcsoljuk Hofi Gézát.

0: vizsgázott Dajcs Tamás! Mindenkinek husztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj! Én például nem találom a helyemet, te teljesen más világban, amit gondolt el, szegény mészőt nem választották meg. Pedig annyira akarta a izé, a leendő, csak tudnám, miről beszélek, mi? Te most már izé van, piacorientált, érted? Nem tudom, mit jelent az, de piacorientált. Kerényi igazgató úr, ő is pénzért mindent megcsinál. Átépítette a Madách Kamara Színházat, nem a postabanktól kaptuk a pénzt. Álljál meg, erd is mit szólsz te? Postabank vezetését. Orbán jött, menedzsment. Szép mi? Finom egy ország ez most, te egyre jobb. Mi az építkezésed? A CIB. CIB banktól, onnan kaptuk a... Ahol a Cserhalmi ugrál. A CIB banktól kaptuk a pénzt. Onnan tudtam, hogy a CIB bank fizet, mert ahogy jött a pénz, egyre kicibb volt. Na és elkészült a színház, hát szép lett, látod. Beteg lettem, gondold, de költöttem az évi rendes betegségemet. És az újság megírta, ahogy körül, hogy vakbél gyulladás. Richtig hasnyál mirigy gyulladás volt. Végig vágtak. Majdnem. Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké. Az egészségügy mai állása szerint nekem nem kéne itt mozogni, és nézd meg! Azt mondja a sebész, Honvéd kórház volt, azt mondja a sebész, ketteske, egy ágy a szobába feküdtem. Ketteske, zuhanyozóba. Ennyire érezni? Azért bementem, nem ellenkeztem, te. Hát szóval, újságíró jön. Azt vártam, hogy egy csövek így lógnak, mi van. Hát voltam már nyilván ébredő magyar. Azt vártam, hogy ilyen maradi szar proli felfogás, hogy kipkop, kipkop. Elnézést kérek, újságíró vagyok ettől a laptól, ha egy pár... kérdést megengedne, ehelyett így. Bánd az ajtó ki, sajtó! Ettől álljon az ország, tudod? Menj az édesanyjára. Másnap megírták, hogy Hofi kéri, hogy ne látogassák. Most el lehet juttatni az üzenetet. Na most kezded el, ilyet? Egyik este tekér, kínlódok ugyanúgy, mi következik, mit felejtettem el, a végig hülye hogy csinálja, ott csörög a mobil. A bunkofon megszólal. Ő magában van elfoglalva, én magammal. Legalább vedd föl, vagy mit tudom én. Na ennél a részé, képzeld el, innen a harmadik székről, puff, szék fölcsapódik, és egy úr megy ki. A gyomrom mindjárt ideg lett, érted? Első sorból kimegy valaki, hát azért gondold el. Teljes ideg voltam, mondom, hát miért meg kis beugrott, hogy a műsoromról abban rohadt, mocskos, rohadt szar rendszerbe csináltak jelentést, csak hát azt nem az elejénkről, hanem a végén. Addig fejbe kell tartani, hát. Hát gyerekkel. Hát egyszer, úgyis levizsgázik mindenki, hát nem lehet gond. És akkor ez meg közben megy. Hát mondom, csak szóba kéne velem állni. Látod? Mondtam a mobilosnak. Addig csak elkezdenem a műsort, mondom. Látod? Ő legalább kimegy a fülkébe. itt magammal még mindig nem boldogultam. Csak nem jön, csak nem jön. Hát mondom, nem igaz, hogy ennyi ideig nem kap vonalat. Jött az úr vissza. Jaj, szívem, leül. Hát mondom, csak kedveskedni kell, hát mégiscsak fizető vendég, most már tudom, akkor még nem tudtam az elején. Na hát szóval, eddig arról volt szó. Az elejét elmondtam még egyszer, hát ne kívánok. Hát ha eszembe jut, hogy aztán mi következik. Jó, nem is mondtam még, polgárságban, nem ami a prolit megél. Adjad már, polgárok, meg polgárasszonyok. Na. Mert visszhajtót szedett, tudod? Szedtem már én is visszhajtót, az a módja, hogy amikor úgy éppen csipi-csipi-csipi, amikor úgy éppen, hát akkor elhúzódsz. Például ha hiszed, hanem, hogy a lépcsőn jöttél fel, két oldal, van férfi és női WC. Ki gondolná, mi? Na. Teve utcában nincsen. Teve tartja a vizet. Na most várjál, nem ezt akarom mondani. Szóval víz, külföldi vízhajtót szedett. Azt fölírták a TB-re. Na most kérdezzek, az a... Mikor rájön, akkor nem, hogy elintézem. Azonnal kell Teve utcába, amíg Szegeden rájön, képzeld el, föl kell érni addig, amíg ki nem idáll. Borzasztó érzés. És akkor a rendőrségnek az őrei videókamerával közben veszik. A Szathegy meg leadja utána. Kandi kamerának, érted? És az őröket képzeld el, amikor fölismerték a szervet. Újjaj. Volt futkosát. Nem értették, mert őket is így hívják. Szóval szép volt, na, szép volt. Ehhez is mit szólsz te? Idézem, szó szerint. A klasszikusokat csak úgy szabad. Azt mondjam, mikor a belvíz probléma volt, magyar ember kevés halat eszi. Úgy kell megoldani a belvíz problémát, belvíz kérdést, hogy ahol most van a víz, ott lesz a halastó. Megfogott. Hát nem igaz, hogy van ennél jobb megoldás. Hogy engem miért nem visz be a minisztériumba, tudnék segíteni. Hát egy példa. Tudod, miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Tudod még mi az, ami eszeveszetten zavar? Ezek az új TV kanálisok, vagy csatornák. Biztos kell mindegyik, csak úgy érdeklődő. Biztos. Ott kell egy új nő az időjárás jelentésben. Jó nézett ki, mondom, hátha nem beszélt hívás, hátha. Azt mondja, ónos eső. Már azt meg sem váltam, hogy hikoslák, köthitálák. Hogy rohadj meg? Ez miért kell? Kinek kell? Most már reklámokban is a legújabbat hadd mondjam el. Hát ilyen a földön nincsen, mint a direkt ezt keresnék, azt mondja. Sába, sejem, sonka. Hogy rohadj meg? Sába, kistergőt, sejem, sonka. Az ilyen, mi nem azt mondatják be vele, hogy hurka? Az a kurva S betű nincsen benne. Magyar nyelv, vaj, de szép. Képzeld el, hát Kerényi Imre igazgató úr, mondtam, hogy piacorientáltak vagyunk, nem tudod, még ő az igazgató? Hú, vigyázni kell. Milyen nap van vasárnap? Hát ilyenkor nem dolgozik a Fidesz. Akkor lehet, hogy igazgató. Vagy csak hétfőn tudja meg. Én is, te teljesen ilyen a gyomrom. Nyugodtan kirúghatnak. Hát nem igaz, hogy nem találhatnak mondjuk egy kis kedves, kis köptös, kis őszes, kopasz, aranyos, kedves, jóhumorú embert a Torgyán családba. Hát nem igaz. Hát gondolj bele. Na most egyet kérek én, mert ugye sose lehet tudni, hétfővel új hétfő lesz. Hát kedd az még nem biztos, de hétfő az lesz. Na most, ha esetleg a munkahelyed nem vár meg, akkor nem amit elkeseredni, hagyjad már. A humorodat ne engedd, azt nem veheti el senki se. Sem, ne vetni itt, örörire. Hát megfigyelted, kormány jön, kormány ment. Csak mi maradunk, gyerekek.
1: Mi aztán szavazunk rendesen.
0: Hát ilyen nincs. Hát én arra gondoltam, hogy ha már nem igen megy, akkor legközelebb a választáson indulok én is. Nem nagy képviségből mondom. Ha ma este itt az 1260. előadás van, hát te, ha csak ezek szavaznak rám, hát megnyerem Ausztriát is.
2: Jelentést kérek, osztálylétszám.
3: 1, 2, 3, 4, go!
2: Köszönöm szépen. Névsort olvasok. Sammy Davis.
4: Yes!
2: Jaj, Sammy, ne röhög, ne röhög. Nat King Cole. Na. Nat King Cole. Nat King Cole! Again. Édes fiam, hát hányszor kell téged szólítani? Hát süket vagy?
4: Yes!
2: Sammy! Sammy, ne röhög! Az énekar itt van?
4: Oh, yeah!
2: Köszönöm szépen, üljenek le, kezdjük az órát. Először is skálázunk. Nat King Cole, veled kezdjük.
5: You're the one.
2: Ha nincs jól, akkor is veled kezdjük.
5: Jól van.
2: Na, kezdjük a skálázást.
5: You're the one.
2: Nem a véleményre vagyok kíváncsi, hanem... Ne röhög! Gyere ide! Mi jár van, aki állandóan röhög? Annak mi jár?
6: Kirky! Kirky!
2: Az bizony, koki, koki, nesze, így
5: van! You're the one.
2: Nat King Cole.
6: Yes!
2: A tanár úr az gyerekkel mit csinál?
6: Very, very.
2: És ha még mindig rossz?
6: Very, very.
2: Na, ehhez tartsd magad.
5: You're the one.
2: Nem mond mindig, hogy jól van. Jól van?
5: You're the one.
2: Megőrítesz, te.
5: You're the one.
2: Gyere ide. Adj ide a füledet. Most megcibálom, nem azt mondtad, hogy jól van.
6: Fáj, fáj, fáj, fáj.
2: Elhiszem, hogy fáj. Te. Na, kezdjük a skálázást.
5: Yeah.
2: Szó, mi. Szó, mi, fönt, lent, hajam. Szó, mi, hajam.
5: So need.
2: Nem szóri, nem szóri. Szó, mi, lent.
5: So need.
2: Mit szólni? Jaj, nem tólni. Mit?
5: So need.
2: Hát, ugyanazt mondja végig. Tóni, tóni. Ide figyelj. És valami töveggel mondunk, valamit várjál. Mondj. Hideg napok, vagy nem, hogy hideg napok. Ennél jobbat mondok. Sunday, Monday. Na, ezt hallja.
5: Sunday, Monday.
2: Ne cifrázzal. Sunday, Monday. Nem tudsz te semmit. Tudod, mi vagy te? Majom. Na, mi vagy?
5: My own.
2: Az vagy, igen. Hangosabban mond.
5: My own.
2: Hangosan az osztály is hallja.
5: You're the one.
2: Ne azt mondj meg, hanem hogy mi vagy, azt mondta hangosabban.
5: My own.
2: Gyerekek, tanuljuk meg, hogyan kell ejteni a szavakat. Mondd ki, hogy briket. Halljam? Nem cox, briket. Briket, briket. Német briket még hozzá. Ilyen. Agyoncsaplak, mindjárt nem mondod ki.
7: Car.
2: Akkor is agyoncsaplak. You're the one. De meg ne helyeselj, ne helyeselj. Na, maradj állva mindjárt. Mondd ki azt, hogy Sári, Sári. Mondd szépen.
5: Sherry, Sherry.
2: Jó, hogy nem Sherry Brandy. Jó, hogy... Mindegy, meg fogtok bukni. Menjünk tovább. Távára faliromkodtát. Egy pont. Egy hangjegy. Két pont. Két hangjegy. Sok pont. Sok hangjegy. Kezdem írni. I'm a friend of the dump, said dump.

0: Majd lesz feleltetés is mindjárt. Na, felírtam a szöveget a táblára. Sammy Davis, olvasd el.
1: Minek?
0: Minek, minek? Mert a kis nyúlszőrös azért minek. Olvasd és kész.
2: One more time.
1: Ne súgjál meg, kiváglak. Nekünk lesz mindig sok mádvantál. Csibész.
0: Na, olvasd. Nem megy, na várjál, segítek majd. Parararirirurribao, jubi, jubi, jubi, jubi, babá. Uriába, biba, dobo, duli, duli, di, adubi, duci, dubara, péva, tubitu. Na most próbáld velem énekelni.

ez már nincsen. Ez honnan olvassa? Hát én még ilyet nem láttam. Mi a szorgalmi feladat, vagy mi ez? Na most olvasd magad. Jó, a második sort is. Igen. Jó van, szépen ejtel ki a szavakat, ez az. De jó menőné. Na, írom tovább. Hol a szívas, várjátok? Megvan. When did I ever love him? Elfogy a kréta.

Na, ismételjük át a múlt terán tanult szép dalt. A dal címe Ó, én bementem.

0: De bizony, na desék! Nagyon jó! Nagyon szép! Zenekar, gyerünk! Ez az! Rozika, te jössz most! Kezd már el! Rozi! Boldva, persze!
1: Én bementem a boltba! Én bementem a boltba!
0: Operásam volt, gyerünk!
1: Én bementem!
0: Nagyon!

én bementem. Három, négy, öt, három, négy, öt. Ez a szépen. Tessék, forte, mindenki. Ez az, bementem, tem. A temet is ki kell mondani. Ó, én bementem. Na végre. Ó, én bementem. Ez az.

0: hangot, hangon, nagyon szép hangot. Tirarara, most a tarerinara, ez jó, most a zsék. Tarerinara, milyen? Ba, ba, ba, ba, nagyon jó. Yeah. Ó, én bementem, tessék. Ó, én bementem. Azt mondja, jó, bent, tessék. Jó,
1: drága Olga, az az egyetlen Jolánkám. Messzi távolból érkezik ez a madárlátta levél. Most, hogy van egy kis szabad időm, belenyúlok a párnába, és tollat ragadok. A koszt nagyon jó és kiadós. Híztam is néhány kilót. Remélem, hazafelé a vámnál nem kell majd leadnom. Naponta 10 órát dolgozunk. Nem úgy, mint otthon. Nehéz dolog ez a csőfektetés. Neked fogalmad sincs róla, majd bemutatom. Tudod, ez egy nagy tábor. Egy mindenkiért, és mindenki azért az egyért. Biztosan érdekel, ezért leírom az egyik napomat, hogyan telik el. Reggel 7-kor a kakasokkal együtt kelünk. Megszólal a hangos bemondó. Na, mi van? Hát mi volna reggel? Felkelünk. Aki hamarabb akar felkelni, azt még idejébe leverjük. Magunkra rántjuk a gőzölgő reggelit, és irány a síkság. Munkakezdés előtt vicceket mesélünk. Ettől mindenkinek arcára fagy a mosoly. Így legalább egész dologidő alatt vidámnak látszunk. Itt van egy furcsa szokás. Minden délbe ebédelünk. Ugye csodálkozol? Ezt jó lenne bevezetni otthon is. Akár az áramot. De azért annyira ne rázzon meg. Hazamenet a platón egy csavart találtam. Azóta csak az anyára gondolok. Esténként néhány cimborámmal kiürítjük poharainkat, utána a porszívót, a takarítónővel együtt. Zenét hallgatunk, és egymással táncolunk. Tegnap én voltam a lány. Tánc után pihenünk. Ha van adás, ha nincs, mi rendületlenül nézzük a rádiót. Hát, ha kigyullad. Úgy 10 óra felé egy rántással megágyazok. Fél hétre felhúzom a hálóingemet, és olyan mélyen alszom, hogy szobatársaim reggel alig tudnak kiszedni a sodronyból. Majd minden kezdődik előről. Nagyon mennék haza, mert tele vagyok. Sok élménnyel. Amit elmesélnék. Csapóajtóval zárom soraimat. Sokat gondol rád, csókol, ölel, a te, ölelő Robid, Robi, utóirat. Szilveszterkor, ha hazamegyek, hozok neked nagy, szép káposztával kirakott nyakéket. Ja, még valamit. Emlékszel, amikor leestünk a székről? addig is robogok, Robi.

0: Sziasztok, Zsori vagyok. Hallgassátok a Merci Rádiót, ahol mindig a zene 100%-osan csak magyar.
1: Merci Rádió.
2: Hölgyeim és uraim, a Schöder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horvátné Etelkát.

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánát oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megjön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatott megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát, ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pina barbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyenekkel tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Övtáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen. Azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára. Ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani. Ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva, kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válig, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a mellbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a Vaj, a tetkó, vaj! Vaj, az arcom, vaj! Várjál, várjál!

0: Ahogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az a***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oldal gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oldalt menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc. Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom, mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk, hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen. Képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy új. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, see, I see the painting, come on. Új. Oh, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátett, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba a kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapirka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsú nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer.